0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Tehát nem ment tisztán akkor sem az egész dolog, szerencsére azóta, mert csak 20 éve nyugdíjam vettem, tehát elég ületett a dolog, bármit is aláírtam, de ezek a teljesítés igazolások, ezek elég viccesen történnek. És nem, a legfontosabb az, hogyha lesz itt önkormányzati változás, tehát önkormányzati törvényt változtatnak, új választások lesznek, hogyha nem lesz átláthatóság és nyilvánosság, akkor semmi sem fog változni.
2: Igen, de egyelőre úgy látom az elszántság megvan még olyanok részéről, akik korábban nem voltak elszántak. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen,
2: viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért, készítésében közreműködött Zsidai Péter, Kelecsényi Krisztina és Studer Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
3: Megbeszéljük.
2: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
5: Döntött a parlament.
6: Összehangolt támadást
7: indítottak.
6: Időláncot tiltakoztak.
8: Korrupciós botrányba keveredett.
9: Az inflációs adatok szerint
5: felfüggesztették mentelmi jogát.
7: Közleményben tiltakoztak.
5: Több ezren tüntettek.
9: Aláírták a megállapodást.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
10: Nem tudom, elgondolkoztak-e mostanában Európáról. Arra az Egyesült Európára gondolok, ahová jelek szerint éppen most tért vissza Magyarország. Az új magyar kormányfő a kötelező kűrök, vagyis Varsó, Bécs és Brüsszel után valójában ezen a héten tette meg a legfontosabb lépést ahhoz, hogy másfél évtizednyi jégkorszak után Magyarország visszatérhessen a közös európai asztalhoz. Magyar Péter berlini és párizsi látogatásával minden remény szerint megtette a legfontosabb két lépést ahhoz, hogy az Európai Unió két nagyhatalmának vezetőit meggyőzze, az új budapesti kormány bizonyosan szakított hírhedt elődje politikájával. Hát ehhez kellett a személyes találkozó Friedrich Merzel és Emmanuel Macronnal. Csak a rendkedvéért jegyzem meg, mert a politikai emlékezet igen rövid, hogy a német kancellár és a francia elnök az utóbbi években már úgy kerülte Orbán Viktort, mint a leprást. És elképzelhetetlen volt a kötelező brüsszeli találkozókon kívül egy-egy személyes eszmecsere. Tegyük hozzá, hogy ebben igen sok munkája feküdt a bukott magyar kormányfőnek. Kezdődött mindez azzal, hogy 2011 márciusában Orbán az elnyomó Szovjetunióhoz hasonlította az Európai Uniót. Később ott akadályozta a közös munkát és a döntéseket, ahol tudta. Egészen addig, amíg az európai vezetők végső kétségbeesésükben kiküldték kávézni egy fontos tanácskozásról. Az elmúlt hónapokban pedig feketén-fehéren kiderült, hogy mind Orbán, mind a külügyminisztere gyakorlatilag beépített orosz ügynökként viselkedett az európai fórumokon, a szavazásokon és a szünetekben is. Ezt a nehéz diplomáciai hátizsákot sikerült most letennie Magyar Péternek. Különösen biztató, hogy mindez egybeesett az ukránokkal közösen elért szakértői megegyezéssel arról, hogy ezentúl tiszteletben tartják, kibővítik vagy visszaadják a kárpátaljai magyarok nemzetiségi jogait. Az időzítés nyilván nem véletlen. Ez a legjobb bizonyítéka annak, hogy az új magyar kormány 180 fokos fordulatot vett attól az iránytól, ami közellenségnek kiáltotta ki Volodymyr Zelenszkit, és úgy unblock az ukránokat. Innen ugyanis már csak egy kis lépés kellett az ukrán pénzszállítók elleni magyar állami terrortámadáshoz, amit hírek szerint személyesen a felcsúti Dúcse irányított. Erről nyilván hallunk majd még eleget, egészen az ítélet hirdetésig. Végül az európaiság azt is jelentheti a jövőben, hogy tudunk és akarunk békében és egyetértésben élni a szomszédainkkal. Legyenek akár románok, ukránok, szlovákok vagy éppen szerbek. Mert ezzel, és nem az állandó trianonozással jön el valóban a nemzeti összetartozás napja. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után azonnal kezdünk.
3: Klubrádió.
7: Tények,
8: vélemények.
7: A lényeg. A Klubrádió krónikája este.
11: Öt percen múlt 18 óra. Az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte Őrsi Gergely, Láng Zsolt, Molnár Zsolt és Puskás Péter, valamint két momentumos politikus letartóztatását. Magyar Péter szerint hamarosan lezárulhat a Magyarországgal szemben folyó úgynevezett hetes cikkely szerinti uniós eljárás. Új fejezet nyílik az ukrán-magyar kapcsolatokban, erről beszélt az ukrán külügyminiszter, miután az Európai Unió megkezdte az ukrán csatlakozási tárgyalások úgynevezett első klaszterének előkészítését. Holnap egy hidegfront érkezik észak-nyugat felől, ott hűvösebb időre számíthatunk, eső, zápor is előfordulhat. Jó estét kívánok, a hírszerkesztőt, Kárpát Ivánt hallják. Az ügyészség indítványa nyomán a bíróság elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő és Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, valamint két momentumos politikus letartóztatását, közölte a központi nyomozó főügyészség. A szocialista Molnár Zsolt védője Bajáki Tamás a Gyorskocsi utcai börtön előtt az újságíróknak azt mondta, az elsőfokú bíróság elrendelte a letartóztatást 30 napra. Ez ellen fellebbezést jelentettek be, várják a másodfokú döntést, azt is elmondta a HVG munkatársának, hogy védőként nem tartja megalapozottnak a letartóztatást, mert korai szakaszban van az eljárás. Molnár Zsoltot érintően nagy az iratanyag, most vették csak őrizetbe, és most fog csak beindulni a nyomozás. Őrsi Gergely védője is panasszal élt az intézkedés ellen. A főügyészség reggeli közleményében felidézte, hogy kedden összehangolt akcióban számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, valamint többeket gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozó ügyészek több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt, értékes ingóságokat a nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van. Kovács Katalin szóvivő arról beszélt még reggel a Klubrádiónak, hogy az ügyben további gyanúsítottak után is nyomoznak, akikről azonban nem osztott meg további információkat.
12: A központi nyomozó főügyészség a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában 12 újabb személyt gyanúsított meg, de héten összehangolt eljárási cselekményeket hajtott végre ebben az ügyben. Ennek keretében számos helyszínen végzett kutatást és lefoglalást, korrupcióval érintett gyanúsítottak, akiknek a letartóztatását is indítványozta az ügyészség. Molnár Zsolt, Őrsi Gergely, Láng Zsolt, Puskás Péter, Kalicki Tünde és Matisz Károly. Között megalapozott gyanú lényege szerint egy parkfenntartási munkákat végző több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget ténylegesen irányító vállalkozó, ezen cég és az azzal azonos cégcsoporthoz tartozó más cégek érdekében önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett. A vesztegetési cél a kifizetett pénzek összege meghaladja 2 milliárd forintot. Az ügynek van egy másik szála, ez szerint ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatás végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződésének biztosításáért a megnevezett önkormányzati vezetőket.
11: Eltette az ügyészség a Pride rendezvények miatt indított eljárásokat Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a Pécsi Pride szervezőjével, Buzás Hábel Gézával szemben, közölték jogvédő szervezetek. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség közleményében emlékeztetett a vádemelés még az akkori hatályos jogszabályok alapján történt, azonban az Európai Unió bírósága időközben kimondta, hogy a rendezvény betiltásának alapjául szolgáló úgynevezett gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot. Dobos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője a Klubrádiónak úgy fogalmazott, üdvözlik az ügyészség döntését, remélik, hogy hamarosan az új kormány is hatályon kívül fogja helyezni ezt a törvényt.
13: Na, az Európai Unió bíróságának döntése teljesen egyértelmű. A úgynevezett gyermekvédelmi törvény ebben a formájában tarthatatlan, európai uniós jogba ütközik. Az fontos, amit az ügyészség is a közleményében hangsúlyozott, hogy nem kell megvárni azt, hogy a parlament ezt a jogszabályt hatályon kívül helyezze. A bíróság döntése óta ezt a jogszabályt Magyarországon nem lehet végrehajtani, és miután a Pride szervezők ellen indult eljárások erre a jogszabályra alapozódtak, nyilvánvaló, hogy ezt az eljárást meg kellett szüntetni. Ennek ellenére azért, hogy nem alkalmazzák a jövőben, bízunk benne, más hatóságok sem ezt a jogszabályt, ettől még fontosnak tartjuk, hogy maga a jogszabály hatályon kívül egyedül legyen helyezve, úgyhogy azért itt a kormányzatnak, az országgyűlésnek is van még teendője, de ez mindenképpen egy előre mutatója, hogy az ügyészség már alkalmazza az Európai Unió bíróság döntését.
11: Magyar Péter szerint hamarosan lezárulhat a Magyarországgal szemben folyó úgynevezett hetes cikkely szerinti uniós eljárás. A miniszterelnök az ír kormányfővel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón elmondta, az eljárást annak idején az Európai Parlament kezdeményezte, ezért velük kell megállapodásra jutni. Hozzátette, a következő tanácsülés alkalmával találkozik a parlament elnökével.
8: Amikor a parlament elindított ezt az eljárást, akkor nagyon sok olyan kérdés volt, ami nem uniós kompetencia, csak úgy belekerült ebbe a csomagba. Én biztos vagyok benne, hogy le fogjuk tudni zárni ezt megnyugtató módon, ezt az eljárást. A fő probléma akkor is az alapvető emberi jogok kérdése volt és a korrupció. Ez a két fő terület volt, a jogállamiság kérdése annak minden leágazásával együtt. Én azt gondolom, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy az egyik fő vállalásunk volt, hogy a jogállamiságot helyreállítjuk, a fékek és ellensúlyok rendszerét megerősítjük, a korrupció ellen minden lehet. Módon fellépünk, kezdeményeztük a hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, megerősítjük az integritáshatóság jogköreit és egyéb szervezeteket, nemzeti vagyon visszaszerzés és védelmi hivatalt hozunk létre. Tulajdonképpen egy minta ország szeretnénk lenni néhány éven belül a korrupció elleni fellépésben, harcban. Én azt gondolom, hogy minden adott hozzá, hogy a parlament ezt az eljárást lezárja.
11: Új fejezet nyílik az ukrán-magyar kapcsolatokban a kölcsönös tisztelet és bizalom jegyében. Erről beszélt Andrii Sibiha, ukrán külügyminiszter, miután az Európai Unió megkezdte az ukrán csatlakozási tárgyalások első klaszterének előkészítését. A tárca vezető külön megköszönte Magyarország konstruktív hozzáállását, valamint az uniós tagállamok és intézmények támogatását. Névtelen forrás erősítette meg az AP hírügynökségnek, hogy Donald Trump egykori nemzetbiztonsági tanácsadója John Bolton egy pontban bűnösnek vallja magát, hogy ezzel megúszta a börtönt. Csernyánszky Judit összeállítása.
14: Alapvetően az élelmiszer, illetve nem élelmiszer kiskereskedelem is mérsékelt emelkedést mutatott csak éves bázison. Üzemanyag kiskereskedelem bővült nagy mértékben, nyilván a védett áratnak köszönhetően 9,1%-kal éves bázison. És az adatok egyébként alulmúlták az előzetes várakozásokat. A hó per hó visszaesés pedig szezonális hatásoknak tudható be, de tény, hogy a korábban vártnál azért kisebb a dinamikája a kiskereskedelmi forgalom bővülésének. Ettől függetlenül a fogyasztás továbbra is élénk maradhat várakozásunk szerint az év hátra lévő részében, csak a korábbinál kisebb üzemi növekedésre lehet számítani.
11: Ahogy hallhatták, ez a kiskereskedelmi forgalomról szólt, tehát most hallgassuk meg Csernyánszky Judit összeállítását.
15: John Bolton, az első Trump kormány menesztett nemzetbiztonsági tanácsadója, beismeri bűnösségét, 18 vádpont helyett viszont csak egyben. Ám ez a beismerő vallomás, illetve az igazságügyi tárcával kötendő peren kívüli megegyezés azt is jelenti a számára, hogy megúszza a börtönt. Erről értesült az AP amerikai hírügynökség, névtelen forrásra hivatkozva. John Boltont azzal vádolta meg Donald Trump, illetve az amerikai igazságügyminisztérium, hogy törvényszegve hivatalos, bizalmas, titkos iratokat vitt el a Fehérházból. Mintha nem ugyanezt csinálta volna Donald Trump, amikor teherautóra pakolva több szállítmányt is eljuttatott floridai golfklubjába. Azonban miután legfelsőbb bíróság verdiktje szerint hivatalban lévő elnök bármit követel, büntetőjogi felelősségre nem vonható, ezért az iratok eltulajdonítása miatt a jelenlegi elnök nem büntethető. Az AP úgy tudja, hogy Trump egyik legkritikusabb ellenfelének számító John Boltont több mint $2 millió büntetéssel fogják sújtani. Viszont ezzel az eljárással megúszhat 5 év börtönt.
11: Holnap egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, amiatt erősebben megnövekszik a felhőzet. Zápor, zivatar is kialakulhat, ott 19, máshol 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb 19 órakor jövünk, most pedig folytatódik az Esti Gyors Hardi Mihállyal.
5: A lényeget hallották.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
5: Döntött a parlament.
6: Összehangolt támadást
16: indítottak.
6: Időláncsal tiltakoztak.
17: Korrupciós botrányba
9: keveredett. Az inflációs adatok szerint
5: felfüggesztették mentelmi jogát.
16: Közleményben tiltakoztak.
11: Több ezren tüntettek.
9: Aláírták a megállapodást.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
10: Jó estét kívánok! Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály köszönti Önöket. Véna Gyöngyi szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe ma estére. Tovább gyűrűzik a parkfenntartási botrány, újabb őrizetbevételeket kezdeményezett az ügyészség. Kérdés, hogy azokat gyomlálják-e ki, akik valóban kaszáltak. Megszorítások és állami takarékoskodás nélkül nem lesz magyar csatlakozás az euróövezethez, figyelmeztetnek a pénzügyi szakértők. Az ársapkák és a rezsicsökkentés is mehet a levesbe egy idő után. Beütött a krak felcsúton? Potom heti 200 millió forintért hirdetik Mészáros Lőrinc 62 méteres adriai luxusjachtját, az Aranyrózsát, vagyis a Rose Dort. Vajon mi lesz Andika nyaralásával? Már is kezdünk.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
16: Méghozzá a nap egyik legfontosabb és legérdekesebb hírével, hogy számos politikust, fővárosi politikust, köztük kerületvezető polgármestereket is őrizetbe vettek a korrupciós, a parkfenntartási korrupciós ügyben. A vonalban itt van velünk Weiler Vilmos, a Telex újságírója, aki már régóta követi ezeket a fejleményeket. Jó estét kívánok, szervusz!
17: Jó estét kívánok!
16: Mi ennek az ügynek tulajdonképpen a lényege, és mi változik attól, hogy itt a teljes politikai spektrumon átnyúló letartóztatások történtek?
17: Ez egy sok szempontból elég érdekes ügy szerintem, és több nagy kérdés is van benne, mert hogy oda visszamennék, hogy ez 2024-ben indult, akkor ugye Kis László óbudai polgármestert, meg az ő helyettesét gyanúsították meg, illetve tartóztatták le első körben, ők ugye 9 hónapot voltak is börtönben, aztán kiengedték őket, és már sokan azt hitték, hogy ez már elült ez az ügy, és akkor most volt egy előállítási, illetve most már letartóztatási hullám is, tehát most már elég sok politikus letartóztattak, fideszeseket, MSZP-seket, illetve momentumosokat is, és az ügy lényege, hogy ők kenőpénzt fogadtak el különböző cégek képviselőitől azért, hogy ezek a cégek jó körülmények között vállalhassanak munkákat az önkormányzatnak, tehát közbeszerzéseken nyertek ezek a cégek, nyilván felülárazott közbeszerzések voltak ezek a gyanú szerint, és azért kapták meg ezeket a közbeszerzéseket, mert hogy visszaosztottak a pénzből valamennyit a politikusoknak. És ami nagyon érdekes, amit ön is mondott, hogy ebben az ügyben fideszesek és MSZP-sek és momentumosok is érdekeltek voltak, tehát itt úgy néz ki, hogy volt egy olyan korrupciós hálózat, amiből a mindenkori kerületvezetés, illetve az ellenzéke is kapott.
16: Ugye egy külön érdekessége a történetnek a harmadik kerület, mert ezt mindig ilyen óbudai korrupciós ügyként próbálták pertraktálni az akkori kormánypárti sajtóban, tehát egyel korábbi időszakban, hogy Kis Lászlót végül is, ahogy te is mondtad, 9 hónapig tartották bent, majd kiengedték, és hát végül is nem emeltek vádat ellene, a legalábbis akkor, tehát akkor ez picit úgy lógott az egész a levegőben.
17: Van, igen, van, meg az is egy érdekes szál, hogy akkoriban, tehát a Kis László ügyében, amit az ügyészség közölt, meg ami egyébként kiszivárgott a nyomozati anyagokból, viszonylag kis tételekről volt szó. Tehát a Kis Lászlónál az volt a gyanú, hogy ők létrehoztak Kis László megválasztása után több olyan céget, amelyek fiktív szerződéseket kötöttek az önkormányzatokkal, de ezek ilyen néhány 10 millió forintos tételek voltak. Az volt az állítás az ügyészségnek, hogy az ő egyik barátja létrehozott cégeket, amik mit tudom, hogy muskátli beszerzésre, meg ilyen apróságokra szerződtek az önkormányzatra, de igazából nem csinálták meg, vagy sokkal olcsóban csinálták meg, mint ami az ár volt, és ez volt a vád, és akkor úgy nézett ki, tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert az azért egy elég nagy blama az ügyészség szempontjából, hogy valakit meggyanúsítanak, aztán bezárnak a börtönbe, aztán kiengedik, és utána nem tudom, már egy éve kint van a szabadlábon, szóval ezt nem értettük sokáig, hogy miről van szó, és akkor most jött egy fordulat, hát a választások után hogy nem, egy fordulat, amikor egy sor új politikust is elővettek, és kiderült, hogy hát itt nem csak ezekről a néhány 10 milliós tételekről van szó, mint amiről 2 évvel ezelőtt beszéltünk, hanem egy sokkal nagyobb üzletről, ez a parkfenntartási üzlet, ezt kevesen tudták, én sem tudtam egyébként nem sokkal ezelőttig, hogy ez egy ilyen nagyon nagy dolog. hogy az ennek a parkfenntartás ügynek a lényege, hogy Budapesten néhány cég kapja meg az összes önkormányzattól, vagy a legtöbb önkormányzattól ugyanaz a néhány cég kapja meg a parkfenntartási munkákat, ez évente több mint 10 milliárd forintos tétel, és ezek közül a cégek közül volt egy, amelyik a gyanú szerint nagy összeget visszaosztott az önkormányzat vezetőinek, az ugye a baloldali, illetve fideszes vezetőknek is, és van egy másik szál is összepárhuzamos, ami szintén egy nagyon nagy szál, és szintén egy több milliárdos tétel, az pedig a közétkeztetés. Erről kevesebbet árult el az ügyészség, de itt szintén azt mondják, hogy korrupciós pénzeket juttattak vissza a közétkeztetési cégek vezetői, vagy egy közvetítőn keresztül az önkormányzatok képviselőinek azért, hogy ők aztán kedvező körülmények között írják ki a közbeszerzéseket, és azokat a cégek meg tudják nyerni.
16: Ugye, ha jól emlékszem, akkor annak idején még a 2010-es évek elején még a Főkert végezte például a parkfenntartást a fővárosban, és ezek szerint ez a Pannon Parkfenntartási és Hosszú nevű KFT kiszorította őket, vagy ők kerültek helyzetbe, és hát itt mintegy 2 milliárd forintos vesztegetési pénzekről van szó. Ha ez valaki megnézi...
17: Milliárd, igen, a 2 milliárd az, amit visszafizettek.
16: Ami visszament zsebbe, úgymond.
17: Igen, tehát ennyi volt a korrupciós összeg, de az, hogy ők mekkora értékben nyertek közbeszerzéseket, az ennél valószínűleg sokkal nagyobb, ezt nem közölte amúgy az ügyészség, de ugye ez egy több 10 milliárdos tétel, de hát igen, ez az, hogy 2 milliárd forintot kaptak vissza az önkormányzat képviselői, ez rengeteg pénz azért, igen.
16: Illetve hát ennek a céghálónak az egyik vezetőjénél ugye az ügyészség lefoglalt egy Lamborghinit, abban volt 1 millió eurós készpénz, meg egy Ferrarit, szóval azért itt ezt elég nagyban csinálták, legalábbis egy átlag vállalkozóhoz képest.
17: Igen, igen. Most ez a része is ilyen kérdéses még a történetnek, hogy ugye ez a letartóztatás is még 2023-ban, illetve bocsánat, lefoglalása, a sportautók lefoglalása még 23-ban történt, aztán azokat az embereket, akiket akkor a sportautóval együtt elkaptak, őket később letartóztatták, mert őket is kiengedték, tehát hogy az az ügy is így lógott a levegőben, aztán most, mint kiderült, értelmet nyert az egész, tehát valószínűleg az volt, hogy először akkor a bűnözőket fogták el, és akkor gyűjtötték még a bizonyítékukat a politikusokra is,
16: Bocsánat, hogy közbevágok, de ez nagyon úgy fest, mintha itt, ahogy megszorongatták őket, ezek elkezdtek egymásra vallani.
17: Igen, van, aki ezt a következtetést vonja le belőle, nem tudjuk ezt, hát nyilván logikus, hogyha egy bűnözőt bevisznek börtönbe, aztán kiengednek, és utána azokat is elkezdik bevinni, akiket a bűnöző állítólag korrumpált, akkor logikus, igen, az a következtetés, hogy hát valószínűleg lehet, hogy ő olyan információkat adott, tehát az ügyészségnek, ami alatt meg lehetett vádolni a politikusokat, illetve bocsánat, gyanúsítani még csak. Igen, igen.
16: Ugye a mai napon Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook bejegyzésen jegyezte meg, hogy hát eddig az ügyészség meg a rendőrség valahogy a Csipke Rózsika álmát aludta, és most meg hirtelen fölébredtek ebben az ügyben, hogy változott a politikai paletta.
17: Igen, igen, igen, és nagyon az is érdekes, hogy például a Fidesz az egy ilyen nagyon, hát ilyen semleges közleményt adott ki ebben az ügyben, hogy várják, hogy a hatóságok felderítsék a dolgokat, úgyhogy ez arra utal mindkét ilyen dolog, meg hát az is, hogy az ügyészség az elmúlt egy hónapban nagyon-nagyon sok ügyben felébredt, amiben korábban nem nagyon csináltak semmit, most csak az MNB ügyre gondolok például, igen. Ahol még mostanáig se jutottak el a gyanúsításig, hogy hát lehet, hogy ezt az ügyet valamilyen okból visszatartották. Persze hát nem tudjuk, hogy az ügyészség mi alapján dönti el ezeket a dolgokat, de mondjuk úgy, hogy minden jel arra utal, hogy jól jött mondjuk azt a volt kormánypártnak, hogy ezt az ügyet sikerült a választások utánig elhúzni, mert hát tényleg az amit mondtam is az előbb, hogy az, hogy valakit bezárnak a börtönbe 9 hónapra, majd vádemelés nélkül kiengedik, ez egy abszolút nem megszokott dolog szerintem, vagy ez nem, tehát nem, az ügyészség az biztos, hogy nem azt akarja, meg az ügyész, aki kérvényezi, hogy ezt az ember tartóztassák le, ő nem azért kérvényezi szerintem, hogy aztán azt az ember pár hónappal később kiengedjék a börtönből, úgyhogy hát itt nagyon úgy néz ki, hogy, hogy furcsa dolgok történtek.
16: Hát ez minden csak nem jogállami eljárás. Weiler Vilmosnak, a Telex újságírójának nagyon szépen köszönöm.
17: Köszönöm szépen.
16: Ezt elmondtad itt a Klubrádióban. Szervusz, viszont hallásra.
4: Esti Gyors.
16: És ha már korrupciós ügyek, ez is napirendre került, amikor az Európai Bizottság kiadta a Magyarországgal is kapcsolatos országjelentést. Ennek az értelmezésében kérem a segítséget Bot Péter Ákostól, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökétől. Jó estét kívánok!
18: Jó estét kívánok!
16: Nos, ezt minden évben elkészíti az Európai Bizottság, és hát ez még tulajdonképpen az előző kormány bizonyítványa gazdasági területen, ha jól értem.
18: Igen, a bizottság nem nagyon törődik a kormányok változásával, mert a tempójából adódóan közé teszi a bizonyos szemeszternek az anyagait. Most nézegetem, előttem van Németország, akkor Görögország, Magyarország, Szlovénia, mindegyikről ad egyfajta véleményt, és akkor kérdezheti az ember, hogy hogy jön ahhoz a bizottság. Hát úgy, hogy a tanács, tehát a maguk a tagok felkérik a bizottságot, hogy fejezze ki az álláspontját, értékelje az országnak a gazdasági helyzetét, és tegyen javaslatot. Ez azért tartom fontosnak, mert felfel szokott tűnni a magyar szóhasználatban, hogy Brüsszel ezt meg azt követel, és akkor rögtön mondom, követelni semmit sem követel, de szóba hozza azt, hogy, és akkor egyébek mellett most nézegettem a magyar anyagot, szóba hozza azt, hogy hát a korrupció is probléma, nyilván, hát most az előző időszakra vonatkozik persze az elemzés, most tették közzé, de minden évben azért ez előfordul, hogy olyan mondatok, hogy a közkiadásokat lehetne értelmesebben felhasználni, vagy az adószabályok nem segítik elő az üzleti fejlődést. Tehát ez nagyon óvatos nyelvezet, de nagyon kemény szakmai kritika.
16: Ugye itt elsősorban ezt annak a fényében kell néznünk, hogy az új kormány, ma már mint a Magyar Péter vezette kormány, kitűzte azt a célt, hogy hát 2030-ra, vagy esetleg talán korábban is tudunk csatlakozni az euróövezethez. Na most a bizottság ezt megfogalmazta, hogy ez ilyen állapotú költségvetéssel, meg deficittel, ez biztosan nem fog menni.
18: Valóban a helyzet az elég cudar, már csak azért is, mert a kimenő kormány a költségvetési hiányt meglehetősen optimistán úgy tervezte, hogy az uniós szint, ami 3% a megengedett maximális hiány, szóval minden rádió hallgató ismeri kívülről ezt a 3%-ot, na, hogy alá fog menni, 2,5% lesz idén.
16: 7-7%, ha jól tudom.
18: Na most, hát ez az, ha így megy tovább, akkor 7, de ha sikerül rálépni a fékre, akkor is már 6 fölött van. Tehát ugye az év fele már elszállt, ami elindult, az nagyon nehéz megfékezni. Úgyhogy a magyar gazdaság lecsúszott arról a pályáról, amit megígértek, meg amit egyébként fenntarthatónak tart, mindenki, én is, más is. Tehát itt nem a bizottsági jellemzőknek nem az, hogy pitkelnek ránk, hanem hát ez jön ki a modellekből, az adatokból, a trendekből. Szóval nem azon a pályán van Magyarország, mint kellene lenni, ezért tehát a szemeszter keretében kap egy ilyen iskolai értékelést a nebuló, hogy csináljon már valamit. És akkor az új kormány, hát két dolgot mondhat, egyik az, hogy hát megköszöni ezt a őszinte és bár óvatosan megfogalmazott, de kemény kritikát. A másik lehetne az, hogy a maga útján halad, de én azt gondolom, hogy végolvasva, hogy ezek a kritikák, ezek a javaslatok, ezek a célzások, mert helyettünk nem oldják meg a feladatot, de rámutatnak az elemzők azokra a pontokra, amelyeknél muszáj beavatkozni. Hát ezeket meg kell köszönni, mert megerősíti a kormányt abban, hogy tenni kell valamit, és talán a közvélemény is megérti, hogy itt lesúszott az állam háztartása pályáról. A gazdaság az nincs annyira rossz bőrben, de az állam igen.
16: Nos, ezzel kapcsolatban azt is fontos esetleg megállapítani, hogy itt tulajdonképpen ez annak a bizonyítványa, nem annak a bizonyítványa, hogy az Orbán kormány mit csinált, hanem éppen annak, hogy mit nem csinált, hiszen nagyon sok helyen az a megállapítás, hogy no progress, nem volt semmiféle előrelépés. Tehát, és ez emiatt például borzasztó állapotban van a költségvetés, tarthatatlannak tűnik a rezsicsökkentés hosszú távon, az ársapkák rendszere, vagy a beígért 14. havi nyugdíj.
18: Igen, ezek olyan tételek, amik mindig el lehet mondani, hogy sem a cél nem volt rendben, sem az eszköz, amit választott a kormány nem volt rendben, mert például a nyugdíjügyben az elemzés azt mondja ki, a bizottsági elemzés, hogy a nyugdíj aránytalanság az tovább nőtt, tehát nem segít a 14. havi nyugdíjnak ez a fajta módon beígért bevezetése, hanem hát másfajta módon kellene csinálni. Helyettünk nem oldják meg a feladatokat, de rámutatnak arra, hogy valami nem jó. Egyébként hát nem csak az elmulasztott intézkedések tűnnek fel, hát van egy teljesen sokkoló adat, az ember ránéz, például az Oroszországból vásárolt gázolaj mennyisége, aránya egész Európában 20-tól 26-ig megy lefele ez az arány. Na, egy ország van, ahol magas volt, és még magasabb lett 20 és 25 között, hát egészen ugye ez botrányos, miközben Oroszország támadó háborút visel a szomszéd ellen, és ez részben egyébként abból finanszírozza, hogy eladja az energiát. Tehát csak példának említem, hogy ha ezt valaki végolvassa, akkor egy nagyon lesújtó képet kap a kimenő kormányzatnak az utolsó 2-3 évéről, és hát a kiinduló helyzet most, amit a megörökölt a magyar kormány, a magyar kormány, az nagyon törékeny, és akkor ebből az következik, hogy valóban, amit említett, hogy halom intézkedés végig kell gondolni. Én nagyon remélem, hogy az új kormány, mert most már lassan meg kell szoknunk, hogy nem mondjuk, hogy új kormány, hanem a kormány, most már maga mögött hagyja azokat az ígéreteket, amelyeket még az előző időszakban tett, nem ismerve a helyzetet, reménykedve abban, hogy a helyzet egy fokkal jobb, és szembenézve a tényleges helyzetet, például azzal, hogy a hormuzi szoros miatt kevesebb a világban az energia, drágább, tehát ha lehetett is eddig azt mondani, hogy hát védett ár, meg ilyesmi, nincs közgazdasági oka, magyarázat annak például, hogy szubvenció legyen az energiatermékeken.
16: Bot Péter Ákosnak, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágította ennek a hátterét. Viszont hallásra!
18: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
16: Magyar Péter, magyar miniszterelnök párizsi tárgyalásaival egy időben jelentette be, hogy sikerült az ukrán féllel legalább szakértői szinten megállapodni a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról vagy visszaadásáról, hogy ennek mekkora a jelentősége az Európai Unióban. Erről kérdezem Őrsi Mátyás külpolitikai szakértőt, volt külügyi államtitkárt. Jó estét kívánok!
19: Jó estét kívánok!
16: Ez mennyire fontos áttörés?
19: Hát ez egy fantasztikus politikai siker Magyar Péter számára. Szerintem nem sokan voltak, akik egy ilyen eredményre számítottak volna. Itt érdemes figyelembe venni azt, hogy itt nem a magyar kisebbségokról van szó Ukrajnában elsősorban, hanem az orosz kisebbségek jogairól, amely Ukrajna számára egy biztonságpolitikai tétel, és akkor ne feledkezzünk meg a magyarék jóval meghaladó lengyel és román és egyéb kisebbségekről. Tehát itt Ukrajna szempontjából csak egy olyan megoldás képzelhető el, amely nem hoz más eredményt, mint más kisebbségek vonatkozásában, de úgy látszik, hogy a diplomaták rendkívül ügyesek voltak, és sikerült megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek egyéb következmények nélkül képesek ezt a kérdést a két ország között megindítani, és lám ennek nyomán Ukrajna felvételi eljárása nem a gyorsított felvétel, hanem az első tétel tárgyalása megindulhatott.
16: Ha már a tárgyalásokról szó van, ugye itt tulajdonképpen, hogy a hallgatók is képbe legyenek, ha jól értem, akkor az előkészítő tárgyalások előkészítéséről van szó.
19: Hát körülbelül erről van szó, ez egy évekig elhúzódó valami. Akik itten keménykedtek, hogy nem járulunk hozzá, azok vagy nem értették, vagy abból indultak ki, hogy a magyar nép nem érti, vagy nem akarták megérteni azt, hogy ez nem úgy van, hogy gyorsított eljárás, és akkor holnap után Ukrajna tagja lesz. Ez ugyanazokon a elemeken a tárgyaláson végig kell menni, mint amivel Magyarországon végigmentek, vagy bármely más országgal végigmentek. Ne felejtsük el Törökországot, amelyel évtizedek óta tárgyalunk, és szerintem sosem lesz az Európai Unió tagja, tehát ez önmagában nem jelent tagságot, de hogy ez megkezdődhetett, ez részben ennek a megállapodásnak is köszönhető, és én szerintem ez egy jó hír Magyarországnak, és jó hír Európának is. Hogy ez mit fog jelenteni a kárpátaljai magyar közösségek életében, erre a részletek ismerete nélkül nehéz kitérni, de hát azért, hogyha egyszerűen megfogalmazhatnám, akkor azt mondanám, hogy Kárpátalján a legfontosabb probléma, vagy a legsúlyosabb probléma az nem a magyar iskolák hiánya, hanem a magyar gyerekek hiánya.
16: Igen.
19: Ugye Kárpátalján a legutolsó népszavazásra 2001-ben került sor, már akkor nem volt olyan kárpátaljai régen magyar város, ahol a magyarok többségbe lettek volna, a legtöbben Beregszászon, ott a 40% fölötti volt, az is azóta csökkent, mert onnan a magyarok eljöttek Magyarországra, míg Harkovból és más területekről, ahol harcok folynak, az ukránok jöttek át Kárpátaljára, tehát az ott arányok azóta is változtak, de ezzel együtt az, hogyha ebben előrelépés van, ennek mindannyian csak örülhetünk.
16: Ezt az örömét egyébként ugye kifejtette a francia elnök is, illetve az Európai Bizottság képviselői is, hiszen ezután ez azt jelenti, hogy megindulhatnak az előkészítő tárgyalások Ukrajnával egy leendő csatlakozásról. Ez Magyarország esetében 14 éves folyamat volt.
19: Ugye visszaemlékezhetünk arra, hogy a Magyar Péter a kampányban elég erősen szólalt meg Ukrajnával kapcsolatban. Én nekem az a érzésem, de hát ezt nem tudom semmivel sem nyilván igazolni, hogy mind Varsóban, mind Berlinben és mind Párizsban Magyar Péternek sok minden fontos dolgot mondtak, amitől a véleményét megváltoztathatta, és azt sem tartom kizártnak, hogy mind a három város Kijevben is beszélt, hogy legyen engedékenyebb, keressék a kompromisszumokat annak érdekében, hogy ez a megállapodás létrejöhessen, hogyha a politikai akarat megvan rá, akkor a részleteket a diplomaták meg tudják állapítani, és végre ez a geostratégiailag fontos feladat, amely nem csak Magyarországnak, Európa egészének, Ukrajnának fontos, ez végre megindulhat.
16: Végezetül egy rövid értékelést kérek. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Velencei Bizottsághoz fordult, hiszen elkezdett aggódni a jogállam, meg a törvények, meg a fékek és ellensúlyok rendszere miatt Magyarországon, és a Velencei Bizottság azt válaszolta, hogy egy tényfeltáró csapatot küldenek Magyarországra. Milyen hatása lehet ennek a kormány és az államfő viszonyára?
19: Hát konkrétan az egészen biztosan meg tudom mondani, hogy semmilyen. A Velencei Bizottság, hogyha egyáltalán mond véleményt, az jogilag nem kötelező senkire, a magyar kormányra sem. Ettől még persze egy politikai nyomásként ez érzékelhető lehet. Ugyanakkor a Velencei Bizottság leginkább törvényjavaslatokkal vagy elfogadott törvényekkel szokott foglalkozni. Politikai szándékokkal lényegesen kevésbé. A Velencei Bizottság történetéből egyetlen egy ügyre emlékszem, ahol a köztársasági elnök és a parlament közötti vita miatt kellett megszólalni. Ez régen volt Romániában, Baszeszki ügyében, de az is megoldódott. Tehát erre, hogy egy parlamentáris rendszerben egy köztársasági elnök a saját véleményében a Velencei Bizottsághoz forduljon, erre eddig nem volt precedens. Én arra számítok, hogy a Velencei Bizottság udvariasan egy dodonai szöveget fog mondani, azért ne felejtsük el, hogy a Velencei Bizottság pontosan tudja azt, hogy Magyarországon a jogállamiság hogyan működött, vagy nem működött, pontosan tudja azt, hogy Súlyog Tamás volt az a köztársasági elnök, vagy mindig az, aki átengedett olyan abszurd törvényeket, vagy kormányrendeleteket, amely megtiltotta a bíróságnak, hogy a közöttük és az önkormányzatok közötti perben pert folytassák, és ítéletet hozzanak, ami szerintem Súlyog Tamás egy joghallgatót megbuktatta, hogyha egy ilyen választ adna. Tehát ezzel ők tisztában vannak, ezért nem hiszem, hogy különösképpen segítenének Súlyog Tamásnak, de arra számítok, hogy felhívják a figyelmet a jogállamiság általános normáira, majd meglátjuk, mit mondanak, de az jogilag nem lesz kötelező senkire.
16: Őrsi Mátyás külpolitikai szakértőnek, volt külügyi államtitkának nagyon szépen köszönöm, hogy a Klubrádió hallgatóinak a rendelkezésére állt. Viszont hallásra.
19: Nagyon szívesen, viszont hallásra mindenkinek.
4: Esti Gyors.
16: És még mindig maradunk tulajdonképpen európai ügyeknél, bár arról van szó, hogy az ügyészség ejtette a vádat mind a budapesti, mind a pécsi Pride szervezői ellen, vagyis sem Karácsony Gergely főpolgármester, sem Búzás Hábel Géza az úgynevezett gyermekvédelmi törvény miatt nem elítélhető. Legalábbis ezt gondolja az ügyészség. A vonalban itt van Szekeres Zsolt, a Helsinki Bizottság ügyvédje, aki egyben képviselte a pécsi Pride szervezőjét. Jó estét kívánok!
20: Jó estét kívánom, üdvözlöm a hallgatókat!
16: Mi volt az, ami miatt hirtelen az ügyészség megváltoztatta az álláspontját, hiszen hónapok óta tart tulajdonképpen mind a két folyamat, aztán egyszer csak úgy döntöttek, hogy ez mégsem áll meg.
20: Hát azzal kezdeném, hogy a vádejtés az egy rendkívül ritka dolog. Itt ügyvédi körökben is beszéltünk róla, így a mai nap során is évtizedek óta praktizáló ügyvédek is elmondták, hogy azért az, hogy az ügyészség ejti a vádat, az valóban elképesztően ritkán történik meg. Az történt, hogy ugye a parlament, mindannyian emlékszünk, a tavalyi gyülekezési törvény módosításra, ami alapján megtiltották gyakorlatilag azt, hogy a leszbikus, meleg, biszexuális, transzemű embereknek a láthatóságát azt gyűléseken meg lehessen jeleníteni, vagy ezt a közösséget úgymond népszerűsíteni lehessen. De technikailag úgy néz ki, hogy a gyülekezési törvény úgy módosították, hogy visszautaltak a gyülekezési törvényben arra a 2021-ben elfogadott homofób és transzfób propaganda törvényre, amiről kimondta most április második felében az Európai Unió bírósága, hogy ellentétes az uniósokkal. Ezt követően...
16: Már pedig ugye a bíróságnak a döntése, az felülírja a tagállami törvényeket.
20: Az uniós jog igen, az erősebb, mint a tagállami jog, és hogyha egy uniós tagállamnak a joga ellentétben áll az unió jogával, és ezt kimondja az unió bírósága is, hát akkor nem kell megvárni, hogy a nemzeti parlament megfelelően módosítsa a törvényt, hanem a jogalkalmazó nem alkalmazhatja azt a nemzeti jogot onnantól kezdve. Lefordítva ez azt jelenti, hogy a bíróság, a rendőrség nem kell, hogy megvárja igazából az országgyűlésnek a lépését, és ugye tettünk is erre indítványt Búzás Hábel Géza ügyében, hogy itt van az egyértelmű ítélet, ennek alapján egyértelmű, hogy jogsértően tiltotta meg a rendőrség, és hagyta jóvá ezt a tiltást a kúria a Pécs Pride ügyében. Természetesen az a Budapest Pride esetére is igaz, és nem jogellenes a cselekedete, nem volt jogellenes akkor sem Búzás Hábel Gézának, ez pedig ez az ítélet, ez a jogértelmezés, ez egyértelművé teszi, hogy ő ezért nem elítélhető, teljesen fölöslegesre folytatni a büntető eljárást innentől kezdve, és igen, ejtette a városügyesség. Erről egyébként én is egyelőre csak a sajtó útján értesültem, maga a bíróságnak ugye közli az ügyészség, hogy ejtik a várat, és a bíróság fogja megszüntetni a büntető eljárást, erről érkezik majd egy végzés, remélem minél hamarabb.
16: Kérdés, hogy mi lesz utána, vagy mi lesz akkor, hiszen például azok az emberek, akiket itt ezek szerint igaztalanul megvádoltak, azok kérhetnek-e valami fajta anyagi vagy erkölcsi kompenzációt, jóvátételt? Vagy ez egy következő lépés lehet?
20: Ugye Búzás Hábel Gézának folyamatban van egyébként egy ügye a Strasburgi Bíróságon, tehát oda is fordultunk már tavaly, és jeleztük azt a kérelmünkben, hogy Magyarország egy sor alapvető jogát Búzás Hábel Gézának megsértette, azáltal, hogy megtiltotta a Pécs Pride-nek a megtartását, illetve azáltal, hogy büntetőeljárást is indított vele szemben. Itt én arra számítok, hogy mindenképpen egy olyan vége lesz ennek az eljárásnak, amiben az ügyfelem majd kap anyagilag is jóvátételt.
16: Hát kíváncsi leszek rá, hogy ennek mi lesz a kifutása a végén. Minden esetre Szekeres Zsoltnak, a Helsinki Bizottság ügyvédjének, a Pécsi Pride szervező védőjének, ügyvédjének nagyon szépen köszönöm, hogy ennek a hátterét elmondta itt a Klubrádióban.
20: Köszönöm én is, és hát találkozunk mindenkivel a Budapest Pride-ban és a Pécs Pride-ban is.
16: Így van. Köszönöm, viszont hallásra.
20: Viszont hallásra, köszönöm.
4: Esti Gyors, a hírek háttere.
16: Hogy az imént említett megmozdulásokról vajon hogyan fog beszámolni a sajtó, hát ezt majd meglátjuk annak fényében, hogy sorra szűnnek meg volt kormánypárti médiumok, illetve hát a megszűnés veszélye fenyegeti az egyik legrégebbi magyar baloldali vagy szakszervezeti lapot, a Népszavát. A vonalban itt van velünk Németh Péter, a Népszava főszerkesztője. Szervusz, jó estét kívánok!
0: Szervusz, Miszi, jó estét kívánok!
16: Ti tegnap egy nyílt levélben fordultatok a Népszavát kiadó tulajdonoshoz, Leisztinger Tamáshoz, és várjátok az ő válaszát arra, hogy vajon képes-e és akar-e segíteni abban, hogy a nyomtatott Népszava fennmaradjon, és kaptatok-e már erre bármiféle jelzést vagy választ?
0: Egyelőre nem kaptunk tekintetet arra, hogy Leisztinger Tamás mai napot külföldön töltötte, az én tudomásom szerint. Minden esetre az egy fontos disztinkció, hogy a Népszava fennmaradása több úton lehetséges, és remélem, hogy ebben elkötelezett a tulajdonos is. Az egyik, hogy fönntartani a nyomtatott példányszámot, vagy a nyomtatott lapot, aminek ugye egyik jelentős akadálya, hogyha a MediaWorks-en nem tudunk megállapodni, és annak terjesztő cégével, akkor baj van, mert nincs más terjesztő cég.
16: Épp ezt akartam felhozni, hogy Magyarországon ugye korábban akár a Magyar Posta is szállíthatott ki lapokat, de most már csak ez az egy cég, tehát ez is monopol helyzetben van, és ha ők úgy döntenek, hogy nem viszik ki, akkor nem viszik ki.
0: Ez pontosan így van. Ezért van az, hogy én némi megszólalást várok a kormány részéről, mert ahogy a postától elvitték, és ez egy döntés volt a Fidesz éra idejében, ugyanilyen döntés lehet egy új érában, hogy mégiscsak talpra állítják ezt a logisztikai céget, és újra kivisznek újságokat. Nyilván ez egy nagyon nehéz döntés akár a postának, akár a kormánynak, bárkinek, tekintettel arra, hogy egyrészt fogynak a nyomtatott lapok, fogynak a példányszámok, és ugye ez egy nagyon szerteágazó feladat a különböző településekre az előfizetőknek kivinni az újságot. Tehát én ezt tudomásul veszem, de az meg egy, mégiscsak egy furcsa dolog lenne, ha te ezt legalább annyira jól tudod, hogy a világon elsőként Magyarország lenne az, ahol nem lesz esetleg országosan terjesztett politikai napilap. Már pedig ez a veszély fennáll, az a piaci hírek arról is szólnak, hogy a Magyar Nemzetből heti lap lesz, tehát sokféle hír terjeng, ennek a sokféle hírnek valamiféle gátját jó lenne, ha a kormányzat is szabna, és a Népszava esetében pedig az, hogy ez egy 153 éves, nem, ha jól emlékszem, úgy fogalmazta, hogy ez egyik legrégebbi, ez a legrégebbi magyarországi újság egyfelől, és Európában is csak a Guardian az, ami régebbi, mint a Népszava. Tehát én ezt talán nem nagy képviség, talán nem túlzás, hogy azt gondolom, hogy
16: nemzeti értéknek lehet nevezni.
0: Történelmi és kulturális értéknek tartom, most független attól, hogy egyébként ki mit gondol róla, és mit gondol a múltjáról. Ez valóban valamikor szakszereti, de mindig is egy baloldali újság volt.
16: Most, ha megszűnik a print Népszava, abban az esetben mindössze 4 országosnak nevezhető napilap marad, 6 fent, ha fennmarad. A Magyar Nemzet, a Blikk, a Bors, aminél nem tudjuk, hogy mi a jövője, meg ez az úgynevezett nemzeti sport, amit hát ugye az a szívecsücske volt Orbán Viktornak, az előző miniszterelnöknek, de cseppet sem biztos, hogy ki lesz az tömve állami hirdetésekkel úgy, mint eddig.
0: Ez biztos, hogy így van. Tehát ma az előbb mondtam, hogy vannak rémisztő piaci hírek, és szeretném jelezni, hogy bármennyire is tulajdonképpen egyetlen sorával nem értek egyet a Magyar Nemzetnek. Mégis úgy gondolom, hogy nagy baj lenne, hogyha bekövetkezne az, amit itt össze, amit terjesztenek hogy neki is meg kell szüntetni a napilap formátumot. A másik kettőről, nem tudom, arról is vannak olyan piaci hírek, amelyek rémisztőek. Én semmilyen olyan dolognak nem vagyok a híve, amely ezt az egész magyar piacot, napilap és sajtópiacot beszűkíti. Ilyen szempontból én nem pénzt várok tehát a kormányzattól, hanem valamiféle olyan megoldást, amelyben ezt a egyébként semmiféle büszkeségre nem való helyzetet fel tudja feloldani.
16: Na most hát nyilván itt azért nem csak arról van szó, hogy ti nem jól csináltátok az újságot, mert az újságírók meg a tördelők, mindenki elvégezte a maga dolgát megfelelően.

0: az Egyesült Államokban is ott vannak a napi lapok, tehát azért nem arról van szó, hogy megszűnnek lapok, megszűnnek kiadványok, amelyeket nem tudnak fönntartani, de azért bizonyos igény mégiscsak van, akár napi lapra, akár a nyomtatott újságra, de az ellenpéldámat hozzám, amire utaltam, akár Szlovákiában, Ausztriában, azért hozom ezt a két országot, mert ezek mind a kettőnek kisebb a populációja, mint Magyarországon, mégis léteznek a napilapok, a nyomtatott napilapok, méghozzá értékelhető példányszámban.
1: És ezek politikai, tehát nem a bulvárról van szó, ahonnan legfeljebb a...
0: Messze nem a bulvárról van szó,
1: hanem a celebek magánéletéről napilapok. Olvasgathatunk híreket, hanem valódi politikai napilapokról, méghozzá különböző irányultságúakról.
0: Igen, ezzel együtt igazad van, tehát nyilván akkor, amikor arról beszélünk, hogy a tulajdonos milyen mértékben akarja fönntartani az újságot, akkor alternatív módon kell gondolkodni. Van-e reális esély arra, hogy az egyetlen terjesztő cég, ami a Mediaverse birtokában van, az hogyan viszonyulna hozzánk, milyen áron lenne hajlandó visszafogadni a lapot, illetve másik oldalról gondolkodni kell azon, hogy akkor ott áll előttünk az online. A Népszavának van egy nagyon erős online kiadása, amint 150-200 ezer napi látogatóval rendelkezik, tehát ez nem egy elhanyagolható felület, fontos felület, jól is csinálják a kollégák, lehet, hogy ebbe az irányba kell lépni, bár a szerkesztőség mélyen az elkötelezett a print példányszám mellett, ugyanakkor van nekünk mobil Népszavánk, ami egy nyomtatott formája digitalizálta a Népszavának, ez egy teljesen unikális dolog. Most az utóbbi napokban jelentősen megugrott egyébként az előfizetők száma, de ez még mindig nem elegendő az, hogy fent tudjuk tartani.
1: Németh Péternek, a Népszava főszerkesztőjének nagyon szépen köszönöm, és hát szorítunk a kollégákért, hogy sikerüljön megoldást találni a Népszava jövőjére.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Szervusz, viszont hallásra. Esti Gyors. És akkor egészen más gazdasági problémákkal folytatjuk. Az Átlátszó megírta, hogy megjelent egy hirdetés, hogy a Rijekai kikötőben ringatózó Rose d'Or nevű, vagyis aranyrózsa nevű 62 méteres jachtot potom heti 200 millió forintért ki lehet bérelni. Azt a Katus Eszter írta meg, az átlátszó.hu újságírója, aki itt van velünk a vonalban. Jó estét kívánok, szervusz!
2: Így van, szép estét kívánok!
1: Aggódnunk kell Mészáros Lőrincért?
2: Nem gondolnám, hogy aggódnunk kell. Látszólag ugye nincs azért a NER elitbe, mert bizonyos szintig szerintem nincsen pánik, tehát hogy azért a legutóbb, amikor ugye láttuk, vagy lefotózták, hogy a Mészáros Lőrincet, akkor éppen Várkonyi Andreával mentek a BL döntőre. Ugye Budapesten előtte pedig ugye arról kaptunk fotót, hogy a francia
1: Rivierán vásárolgattak.
2: Igen, vásárolgattak meg ugye 100 milliós Hermes-táskával. Fotózták ugye Várkonyi Andreát, tehát hogy nem hinném, hogy azért aggódnunk kellene értük.
1: Ez a jacht, amiről szó van, ez tulajdonképpen kinek a tulajdona? Mert hogy ugye ilyeneket lehet bérelni is, de ha jól tudom, ebben van magyar érintettség, nem is kevés.
2: Hát igen, ez kicsit nehéz visszafejteni a szálakat, mert eredetileg a külföld oldalakon az volt, hogy ez egy orosz oligarchának a jachtja volt, és 23-ban került kézen közön valamilyen formában, hogy most én tartós leasingre, vagy pontosan milyen formában, vagy tulajdon formájában, ezt igazából nem lehet tudni. A részben Mészáros Lőrinc, illetve részben a Magyar Állam tulajdonában álló MBH Bank leasing cégéhez, az Euroleasing ZRT-hez tartozik most ez a hajó, hogy ők döntöttek-e arról, hogy akkor mostantól kiadják, hogy legyen belőle bevétel, vagy pedig eladták esetleg, vagy más bérli már, és ők döntöttek úgy, hogy kiadják ezentúl, azt nem tudom, de ha minden igaz, akkor még az Euroleasingét a tervileg maradt magyar, vagy leasing szerződésben, vagy hát tulajdonban a hajó.
1: Ugye nem ez az egyetlen, és akkor használom ezt a korábbi kifejezést, luxizós hajó az Adrián, hiszen volt korábban a Lady MRD, meg a Seagull MRD, ez utóbbi egy Orbán Viktorhoz közeli vállalkozó Szilászlónak a tulajdonában volt, ha minden igaz.